fogdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kivezeti a kormány a védett üzemanyag árakat. Új teherautókat vett térre a magyar közút. Úgy tűnik, itt az igazi strandidő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezeti a védett üzemanyag árakat a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a rögzített szint alá csökkennek az árak a benzinkutakon. A kabinet ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszünteti az intézkedést. A kormányfő hangsúlyozta, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, és a MOL-nál is maradnak a mérsékelt árrések. Az előző kormány márciusban vezette be a védett árakat. A magyar rendszámú járművekbe azóta a 95-ös benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért lehet tankolni. 10 új korszerű teherautóval bővül a magyar közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincs egészséges barnaság, kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Két teljes napra leáll egy szakaszon a kettes metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a Stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9. Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Óvatosan hűtsük a lakást a hőségben. Egyébként nagyrészt napos száraz meleg napok jönnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Minden szállat kivizsgál és részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozóhatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról csak utólag szerzett tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Indul a nyári diákmunkaprogram. A Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztrálhatják is magukat. Kiváló nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta el rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

a menetrend a szokásos, hozom a történeteket, majd egy kis Bruce Springsteen, egy kis Sex Pistols, de szóba kerül majd a Guns is, na hát meg hát persze megnézzük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, jó? Utakon kérhetik vigyázni, itt a felettébb jó idő, sok a kétkerekű, kerékpár és motor is, úgyhogy egymásra is, ők meg felettébb mód magukra is. Na, akkor én azt mondom, hogy fussunk neki!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, benne vagyunk a nyárban, benne vagyunk a nagy felújításokban, úgyhogy az autópálya szakaszokon óvatosan. Egyébként 19. kerület Bátori utcában az Üllői út felüli végénél útszűkületre kell számítani, mint ahogy félpályás lezárás van a 22. kerületi Szabadkai utcában is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: FM.
1: Fél hét, remélem, hogy mindenki jó irányba halad, aki megkezdte a mai napot. Boldog születésnapot, kedves ma születettek! Hát azért egy napon születni az LP-vel, a nagy lemezzel, mert hogy a Columbia Records e napon mutatta be. Na de erről majd később, mint ahogy minden másról is, most hírek, információk, aztán megjönnek Bon Joviék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kivezeti a kormány a védett üzemanyag árakat. Új teherautókat vett térre a magyar közút. Úgy tűnik, itt az igazi strandidő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezeti a védett üzemanyag árakat a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a rögzített szint alá csökkennek az árak a benzinkutakon. A kabinet ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszünteti az intézkedést. A kormányfő hangsúlyozta, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, és a MOL-nál is maradnak a mérsékelt árrések. Az előző kormány márciusban vezette be a védett árakat. Magyar rendszámú járművekbe azóta a 95-ös benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért lehet tankolni. 10 új korszerű teherautóval bővül a magyar közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozás sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges partnerség, kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Két teljes napra leáll egy szakaszon a 2-es metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrs vezértere és a De============ tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Csodás kis csütörtököt mindenkinek. Június 18-a, na nézzük, hogy mi történt. Hát a Monterey Pop Fesztivál, a rock történelem egyik legelső és legfontosabb szabadtéri fesztiválja. Ezen a zárónapon lépett a színpadra Jimi Hendrix, és hát itt játszotta el híressé vált mutatványát, amikor is felgyújtotta a gitárját, ugyebár ez egy licit volt, erről már beszéltünk, mert hogy picit túl akarta produkálni az előtte fellépőket. 76, Sex Pistols Manchesterben, a punk rock kirobbanásának legfontosabb dátuma, amikor is a Lesser Free Trade Hallban lépett fel. Hát a koncerten mindössze nagyjából 40 jegy kelt el, de a nézőtéren olyan fiatalok ültek, akik később maguk is zenekart alapítottak. Buzzcocks, The Smiths és a Joy Division tagjai. 82 napon jelent meg Bruce Springsteen zenész klasszikussá vált kislemeze, a Dancing in the Dark, ami azóta is hát elég nagyot megy. Úgyhogy 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, vigyázzunk a kétkerekűekre, hiszen felettébb jó idő van. Tartja magát az útszűkület a Mester utcában, mint ahogy tartja magát a sávzárás a Lehel utcában és a Róbert Károly körútnál, illetve a harmadik kerületben a Raktár utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Belső vizsgálatok indulnak az aranykonvoj ügyében. Óvatosan hűtsük a lakást a hőségben. Egyébként nagyrészt napos száraz meleg napok jönnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Minden szállat kivizsgál és részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozóhatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról csak utólag szerzett tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Indul a nyári diákmunkaprogram. A Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztrálhatják is magukat. Kiváló nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tiszató és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta el rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
2: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiséget vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
1: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, boldog csütörtöket mindenkinek. Na szóval, kedves születésnaposok, 1948-ban e napon mutatták be az egyik legnagyobb technológiai mérföldkőnek számító dolgot a zeneiparban, amely mögött ráadásul ugyebár egy zseniális magyar származású mérnök állt, Goldmár Péter Károly. Bár a bemutatót a Columbia Records tartotta, a technológia kifejlesztője egyértelműen a budapesti születésű Goldmár Péter Károly mérnök volt, aki a CBS Laboratories vezetőjeként dolgozott csapatával a projektem. Egyébként Goldmárkot az dühítette fel, hogy komoly zenei darabok 4 percenként meg kellett, hogy szakítódjanak, mert egyszerűen a lemezeket le kellett cserélni. Na hát így született meg az LP, a nagy lemez. A törékeny kagyló sellákból készült lemezek helyett bevezették a rugalmas és szinte eltörhetetlen PVC-t, vinyilt. A barázdák szélességét a harmadára csökkentették, így sokkal több zene fért fel ugyanakkor a felületen. Oldalanként 4-5 perc helyett hirtelen 22-23 percnyi folyamatos zenét kaphattak a hallgatók. Hát az első komoly zenei nagylemez az Mendelssohn E-moll hegedű versenye volt, az első könnyű zenei nagylemez az Frank Sinatrának jutott, The Voice of Frank Sinatra című korábbi kiadványának újra nyomása. Úgyhogy így volt ez, ezen a napon 1948-ban. És hát ugye, megint a magyarok. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: Rock FM.
1: Kényelmes csütörtököt mindenkinek, jönnek a hírek, információk, aztán pedig megnézzük a mai születésnaposunkat, jó? Egy szörrel lesz dolgunk, és persze a hírek után is zenélünk, jön majd a Sweet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Erős forgalomra készülnek a déli határátkelőknél. Föld alatti méh telepet találtak egy amerikai temetőben. Egyre melegszik az idő, és sokat süthet a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Erős forgalomra és hosszabb várakozásra készülhetnek az utazók a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelőknél. Június végétől ugyanis a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt jelentősen megnő a forgalom. A legkritikusabb időszak várhatóan július vége és augusztus első két hete lesz. A rendőrség azt javasolja, hogy aki teheti, válassza a kisebb határátkelőket. Az aktuális várakozási időkről a Határinfo oldalon tájékozódhatnak. Egyre többen kirándulnak biciklivel idehaza, legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják. A kerékpáros turizmus népszerűségéhez a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak, mondja Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetői igazgatója.
3: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. A Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
2: Hatalmas föld alatti méh telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió példány is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. Május végén jó néhány napig tartott a kánikula, most pedig újra támad a hőség. Hétvégére néhol akár 40 fok is lehet. Már eddig is több megyében volt érvényben hőségriasztás, ma pedig ez még több térségre kiterjedhet. Nézzük, milyen időre számíthatunk idehaza. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutára 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Tudott jó munkát, árnyékos helyeket, jön a meleg, egyre melegebb lesz. Boldog születésnapot, kedves június 18-aiak, és ahogy ígértem, egy Sir, mégpedig Sir Paul McCartney 1942-ben e napon látta meg a napvilágot, hát hol máshol, mint Liverpoolban. Ilyen! Azt tudtuk, hogy minden idők legtöbbet feldolgozott dala a Yesterday egy álommal kezdődött. McCartney egy reggel dallammal a fejében ébredt fel, mivel még nem voltak hozzá szavai, munkacímként és ritmusvezetőként a Scrambled Eggs kifejezést használta. A kezdő sor tehát eredetileg így hangzott: Scrambled Eggs, Oh My Baby, I Love Your Legs. Egyébként első hangszere nem a gitár volt, hanem egy trombita, amit az apjától kapott 14. születésnapjára, de aztán gyorsan elcserélte egy akusztikus gitárra két okból. Egy, rájött, hogy a trombita játék közben, képtelenség énekelni. Kettő, félt, hogy a fúvós hangszer elcsúfítja a száját, és így nem fog tetszeni a lányoknak. Egyébként a négy liverpooli közül Paul McCartney volt az egyetlen, aki befejezte a középiskolát és sikeresen leérettségizett, a többiek még a záróvizsgák előtt kibuktak, vagy otthagyták az iskolapadot. Egyébként az ő nevéhez fűződik a rock történelem egyik legbizarabb konteója, miszerint 1966-ban meghalt egy autóbalesetben, és a Beatles egy Williams Campbell nevű hasonmással helyettesítette őt. A rajongók szerint ugyanis az Abbey Road album borítója egy temetési menetet ábrázol, ahol Paul azért lépked mezitláb, mert a halottakat cipő nélkül temetik el. Hát szerencsére köszöni szépen, azóta is jól van. Egyébként 2011. szeptember 11-i terrortámadások után Paul McCartney egy hatalmas jótékonysági koncertet szervezett a New York-i áldozatok és mentőalakulatok családtagjainak megsegítésére. Cserébe a New York-i rendőrség a NYPD tiszteletbeli nyomozói címet adományozott neki. Úgyhogy ez is van, amellé, hogy lovag. Hogyha kedves ma születettek, Sir Paul McCartney-val lehet-e dicsekedni? 103.9 Rock FM? Utakon vigyázzunk? Na meg zenéljünk!

0: igen. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Rock közlekedés. Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, benne vagyunk a nyárban, benne vagyunk a nagy felújításokban, úgyhogy az autópálya szakaszokon óvatosan. Egyébként 19. kerület Bátori utcában az Üllői út felüli végénél útszűkületre kell számítani, mint ahogy félpályás lezárás van a 22. kerületi Szabadkai utcában is. Jó utat!
2: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: 10:00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10:01. Anya egy pihentető masszázson. 10:02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
5: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
8: Kivezeti a kormány a védett üzemanyag árakat. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone filmje miatt áll hétvégén a 2-es metró. Mindjárt itt a strandidő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezeti a védett üzemanyag árakat a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a rögzített szint alá csökkennek az árak a benzinkutakon. A kabinet ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszünteti az intézkedést. A kormányfő hangsúlyozta, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, és a MOL-nál is maradnak a mérsékelt árrések. Az előző kormány márciusban vezette be a védett árakat. A magyar rendszámú járművekbe azóta a 95-ös benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért lehet tankolni. 10 új korszerű teherautóval bővül a Magyar Közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozás sem érdemes túlzásba vinni.
9: Nincsen egészséges barnaság, kifejezetten napozni nem ajánlat. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
8: 2 teljes napra leáll egy szakaszon a 2-es metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a Stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul! újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, szóval kedves születésnaposok, aki még nem hallotta tőlem, neki boldogot. Ugye megemlítettük már, hogy Sir Paul McCartney, az egyik, kivel lehet dicsekedni, a másik pedig egy Dizzy Reed nevű úriember. Igen, aki 1963-ban született és 91-ben csatlakozott a Guns N' Roseshoz. Amikor Axl Rose 90 tavaszán felhívta Dizzyt, hogy csatlakozzon a zenekarhoz a készülő Use Your Illusion albumok felvételeire, a billentyűs éppen teljesen le volt égve, közölte, hogy ha nem veszi be azonnal a csapatba, akkor másnap kikapcsolják a telefonját. Egyébként nagyon fiatalon, kolorádói gyerekként kezdett el zenélni, az alapokat pedig a nagymamájától tanulta, aki orgonálni tanította. Az első saját rockzenekarát alig 11 évesen alapította meg. Egyébként ő a Guns N' Roses második legrégebbi tagja. Ugye, amikor a klasszikus felállás szétesett, Dizzy volt az egyetlen, aki Axl Rose mellett maradt a hírhedt Chinese Democracy album maratoni több mint 10 évig tartó stúdió munkálatai során is. És bár nem alapító tag, a zenekar életművéhez tett vitathatatlan hozzáadott értéke miatt 2012-ben a Guns N' Roses tagjaként őt is beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába. Szóval vele is lehet büszkélkedni. 103.9 Rock FM.

0: FM.
1: 8:30 járunk. Találtam még valamit a mai egyik születésnaposunkról, Paul McCartneyről. Na, ezzel jövünk majd. Jó a hírek után, és persze zenélünk, jön majd a Clash.
2: Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Már regisztrálhatnak a fiatalok a nyári diákmunkaprogramra. Kiváló a vízminőség a nagy tavakon. Nagyrészt napos, száraz, meleg napok jönnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Minden szállat kivizsgál és részletes tájékoztatást ígér a legfőbb ügyészség az aranykonvoj ügyében. A közlemény szerint az Alkotmányvédelmi Hivatal márciusban tett feljelentést, amely alapján pénzmosás gyanúja miatt az adóhivatalt jelölték ki nyomozó hatóságként. Az ügyészség azt írta, a későbbi akcióról csak utólag szerzett tudomást. A NAV nyomozása folyamatban van, az elfogások körülményeit pedig külön ügyészségi eljárás vizsgálja. Magyar Péter miniszterelnök korábban azonnali belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Indul a nyári diákmunkaprogram. A Szociális és Családügyi Minisztérium a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos tanulókat júliusban, augusztusban foglalkoztató munkáltatóknak ad bértámogatást. Önkormányzatok, azok intézményei, illetve mezőgazdasági erdőgazdálkodási vállalkozások és vendéglátóipari cégek is jelentkezhetnek majd. A fiatalok már regisztrálhatják is magukat. Kiváló nagy tavaink vízminősége. Az elmúlt évek ellenőrzései alapján a Balaton, a Tisza-tó és a Velencei tó fürdőhelyeinek többsége kiváló minősítést kapott. És a folyók fürdőzésre kijelölt strandjainak nagy részén is jók az eredmények. A vízminőséget évente legalább négyszer vizsgálják, mondta a rádiónknak Varga Márta, a Népegészségügyi Központ szakértője.
4: Az első vizsgálatra általában a fürdési idény megkezdése előtt, tehát ilyen tájt kerül sor, ezt követően pedig havonta legalább egy mintát vesznek minden helyszínen. Nyomon követik azt, hogy a helyszínen láthatnak-e szennyezésre utaló jeleket, az állóvizeken kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy vízvirágzás jelei esetleg jelentkeznek-e. A mintában a laboratóriumokban két baktérium mennyiségét vizsgálják, arra utal, hogy szennyeződhetett-e szennyvízzel a strandvize, jelent-e a vízben való fürdés kockázatot az egészségre.
3: Ne hűtsük túl a lakást a kánikulában. A Népegészségügyi Központ a légkondicionálók helyes használatára figyelmeztet. Azt javasolja, hogy a kinti és a benti hőmérséklet különbsége lehetőleg ne legyen több 8-10 foknál. Hőségriasztás idején a 27-28 fok is megfelelő lehet beltérben. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos, száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad. Délutára 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, szóval Sir Paul McCartney. Megemlítettük már, vére tudnak eltűcsekedni a mai születésnaposok, de azt tudtuk, hogy van neki egy titkos balkezes trükkje. Szóval ez úgy volt, hogy amikor Paul 14 évesen ugye elcserélte a trombitáját, ezt megbeszéltük már azért, mert félt, hogy a trombita fújása elcsúfítja, akkor egy 15 font értékű Framus Zenith akusztikus gitárja volt, napokig egyetlen értékelhető hangot sem tudott lefogni. Úgy érezte, hogy tök ügyetlen, mert a jobb kezével képtelen volt eltalálni a ritmust, a bal kezével pedig nem álltak rá az ujjai a bundokra. Akkoriban még fogalma sem volt róla, hogy létezik balkezes gitározás, hiszen mindenki jobb kézzel játszott. A fordulatot az hozta, amikor Paul meglátott egy plakátot, egy magazinfotót az amerikai country és jódli énekesről, Slim Whitmanről, aki éppen turnézott az Egyesült Királyságban, és azonnal feltűnt valami furcsaság a képen, Whitman tükörképszerűen fordítva tartotta a gitárt. Na, hát ekkor esett le neki, hogy ő nem tehetségtelen, hanem egyszerűen balkezes. Mivel balkezes gitárt akkoriban szinte lehetetlen volt beszerezni egy liverpooli tinédzsernek meg pláne, Paul fogta a jobbkezes gitárját, és egyszerűen megfordította. Ehhez azonban a húrokat is teljesen le kellett szednie, majd fordított sorrendben visszatennie. Amint ezzel megvolt, rögtön megtanult játszani, és még azon a nyáron megírta élete legelső saját dalát. Hogy így? Ha van ez úgy néha? Hát ha nem így, akkor ugye úgy. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, benne vagyunk a nyárban, benne vagyunk a nagy felújításokban, úgyhogy az autópálya szakaszokon óvatosan. Egyébként 19. kerület Bátori utcában az Üllői út felüli végénél útszűkületre kell számítani, mint ahogy félpályás lezárás van a 22. kerületi Szabadkai utcában is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig ér.

0: bravostore.hu.
1: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Egyre népszerűbb a kerékpáros turizmus. Újabb hőhullámtól szenvedhet Franciaország. Fázni éppenséggel itthon sem fogunk, közeleg a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Erős forgalomra és hosszabb várakozásra készülhetnek az utazók a Csongrád-Csanád vármegyei határátkelőknél. Június végétől ugyanis a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a nyaralók miatt jelentősen megnő a forgalom. A legkritikusabb időszak várható a július vége és augusztus első két hete lesz. A rendőrség azt javasolja, hogy aki teheti, válassza a kisebb határátkelőket. Az aktuális várakozási időkről a Határinfo oldalon tájékozódhatnak. Egyre többen kirándulnak biciklivel idehaza, legtöbben a balatoni bringa körutat, a dunamenti kerékpárutakat és a Tiszató körüli szakaszokat választják. A kerékpáros turizmus népszerűségéhez a bővülő infrastruktúra és a természeti adottságok is hozzájárulnak, mondja Petényi Mirko, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezetői igazgatója.
5: Ahol úgy gondolnak a térségre, mint egy kerékpáros célpont, ott kilő 10 évvel ezelőtthöz képest a Tiszató mentén 5,5-szeres a kerékpárosoknak a száma. Éves szinten 100 000-re lehető. A Balaton mentén is azt látjuk, hogy nem férnek el a biciklisek a 1,5-2 méter széles kerékpárutakon. Egyre többen választják a fenntartható, aktív turisztikai formákat, és az egyik jövője a turizmusnak, különösen, hogyha olyan turisták vannak, akik egyre gondolnak arra, hogy megismerjék azt, hogy milyen a zöld turizmus, milyen a szerint turizmus.
4: Hatalmas föld alatti méh telepet fedeztek fel egy temetőben az amerikai New York államban. A Cornell Egyetem kutatói szerint akár 5,5 millió példány is élhet a terület alatt. A rovarok földben fészkelő vadméhek, amelyek fontos szerepet játszanak a gyümölcsfák, különösen az almafák beporzásában. A szakemberek szerint a felfedezés arra is rámutat, hogy a temetők és más zavartalan zöld területek fontos menedéket jelenthetnek a beporzók számára. Újabb hőhullám érte el Franciaországot. Május végén jó néhány napig tartott a kánikula, most pedig újra támad a hőség. Hétvégére néhol akár 40 fok is lehet. Már eddig is több megyében volt érvényben hőségriasztás, ma pedig ez még több térségre kiterjedhet. Nézzük, milyen időre számíthatunk idehaza. Elvétve jöhet ma zápor, zivatar, a felhők nagy része is elvonul, általában napos időre készülhetünk. Délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyoghat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton is csodás napsütés várható a legtöbb helyen, a szél sem támad fel, odakint már 31-36 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
6: Nos, már a 9 óra is a múlt, robogunk tovább, de csak óvatosan, lassan, higgadtan. A meleg jön. Na, én meg hozom a legnagyobbakat. Billy Idol, Scorpions, Korán, Def Leppard. Ez meg hittem az AC/DC. Ugye?

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Építés,

0: 103.9. Rock FM. Hírek.
1: Kivezeti a kormány a védett üzemanyag árakat. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone filmje miatt áll hétvégén a kettes metró. Mindjárt itt a strandidő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kivezeti a védett üzemanyag árakat a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a héten várhatóan már 10-15 forinttal a rögzített szint alá csökkennek az árak a benzinkutakon. A kabinet ezért kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását és megszünteti az intézkedést. A kormányfő hangsúlyozta, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, és a MOL-nál is maradnak a mérsékelt árrések. Az előző kormány márciusban vezette be a védett árakat. A magyar rendszámú járművekbe azóta a 95-ös benzint literenként 595, a gázolajat pedig 615 forintért lehet tankolni. 10 új korszerű teherautóval bővül a Magyar Közút téli flottája. A saját forrásból beszerzett járművek hóekével és sószóróval felszerelve segítik majd az utak síkosságmentesítését és a hóeltakarítást országszerte a vármegyei igények alapján. A beszerzéssel elsősorban a több mint 20 éves elhasználódott gépeket váltják ki. Óvni kell bőrünket a kánikulában, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat alelnöke. Lengyel Zsuzsanna rádiónknak azt mondta, erős UV-sugárzás esetén akár 15-20 perc alatt is leéghetünk, ha nem védekezünk megfelelően. A szakember szerint fontos a fényvédelem és a napozást sem érdemes túlzásba vinni.
2: Nincsen egészséges barnaság, kifejezetten napozni nem ajánlott. Ez mindenképpen a bőrnek a stresszét mutatja. Nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelően védjük a bőrünket minden körülmények között, és hát a fényvédelmi szokások, ugye itt az, hogy az árnyékkeresés, ami nagyon fontos, az, hogy viseljünk olyan ruházatot, ami fedi a bőrünket, hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor pedig a fényvédőkrémet használjuk mindenképpen.
1: Két teljes napra leáll egy szakaszon a kettes metró filmforgatás miatt. Hétvégén ugyanis a Stadionok állomás alagúti részében veszik fel egy amerikai akciófilm egyik jelenetét, Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével. Az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között ezért szombaton és vasárnap pótlóbuszok viszik az utasokat. Ma még lehetnek felhők az égen, a nyugati-délnyugati határnál akár egy-egy zápor is jöhet, de alapvetően azért napos száraz időre van kilátás. A szél többnyire mérsékelt marad, délutánra 27-32 fokig melegszik a levegő. Holnap még szebben ragyog, hat a nap, csak kevés gomoly felhő kerülgeti majd, legfeljebb északkeleten lehet némi csapadék. Hajnalban 9 és 18, délután 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a csütörtöki, azaz a kis pénteki rock délelőtt, hát nagyon hamar eljött a csütörtök, elpesdünk itt mi kérem tisztelettel a jóféle VB-n, már aki ugye, aki ért a focihoz, az mindenképpen, és ez a nagyjából egy hónap, illetve egy picivel több, a fociból mindenkinek szerintem pontosan elegendő lesz. Na és egy a lényeg, hogy mindeközben azért itt vannak, és itt maradtak a legjobb rockzenék. Most jöjjön a főnök, akinek mindig örülünk, Bruce Springsteen, akinek megnyílt egy mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music kiállítása, amely New Jersey-ben van, a központ a legendás zenész

103.9 Rock FM, na hát akkor Metallica, akik itt voltak nem is olyan régen, egészen konkrétan június 11-én és 13-án dupla koncertet adtak a Puskás Arénában, két-két különböző előzenekarral és két-két különböző setlisttel, mert ugye a Metallica az a zenekar, akik két koncertet is tudnak adni a legnagyobb slágereikkel. Én ott voltam, egyáltalán nem volt átfedés a slágerek között, a Metallica a legnagyobb tisztelettel viselkedett a magyarokkal, és ő üdvözölte, hogy itt lehet Magyarországon. Egy külön plakátot, egy külön figurát készítettek a magyar korona illusztrációjával a fején, aztán olyan gitár pengetőket dobáltak szét a koncert végén, ami piros-fehér-zöld volt. Két magyar dalt is megtanultak, a Pokolgéptől a Totális Metált, illetve a Quimbytől a Hoppát, azért, hogy előadják nekünk. Szóval én azt mondom, hogy a Metallica tényleg kitett magáért. Ez a The Unforgiven.

93.9 Rock FM, hát nagy hírek a Def Leppard-dal kapcsolatban. Megjelent a legújabb daluk, amely következő stúdió albumuk előfutára lehet. Hát ugye néhány nappal azután, hogy több rejtélyes teaser videóval is beharangozták, megérkezett a Def Leppard legújabb dala, nem is olyan régen, hát mondjuk volt ez azért már fél éve. A Rejoice című track világpremierjére a brit BBC Rádió 2-es csatornáján került sor, Vernon Kay műsorában, most pedig már bárki számára meghallgatható az összes ismert streaming platformon. A száma a legendás angol zenekar első új felvétele, a 2024-ben megjelent Just Like 73 óta, amelyben a Rage Against the Machine és az Audioslave gitárosa Tom Morello is közreműködött egy szóló erejéig. A Rejoice című dalról, akkor még cím nélkül és a várva várt új nagylemezről Joe Elliott frontember azt nyilatkozta, hogy vagy 2026 végén, vagy 2027 elején láthat napvilágot, aki pedig többet szeretne tudni erről a nagy hírról, az a www.rockradio.hu oldalon Dandó Ádi cikkéből mindenről értesülhet. Def Leppard, Love Bar.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kis pénteki Rock délelőtt, hát robogunk a hétvége felé megállíthatatlanul, és hát június vége felé is, hát jó, mondjuk még csak 18-a van, azért ne temessünk ezt a hónapot, hanem hát tesszük mindezt a legjobb rockzenékkel, mármint a robogást, meg egy jó foci VB-vel, azt sosem szabad kihagyni. Na most jön a Nirvana, akikről mi nekem mindig a Foo Fighters jut eszembe, nyilvánvalóan Dave Grohl miatt, akik nagyon durván turnéznak, a Take Cover című album megjelenését követően indult a turnéjuk, és Európát is útba ejtették. Hát ami legközelebb van hozzánk koncertjük, az július elején Berlinben, illetve július 3-án Bécsben, az Ernst Happel stadionban történik majd meg. Hát hozzánk sajnos nem jönnek, de a remény hal meg utoljára alapon, mi azért reméljük, hogy egyszer hát ha. Nirvana, Come As You Are.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hát jöjjön a Poison a 80-as évek hair metal korszakának egyik legnagyobb buli himnuszával. Ez nem más, mint a Nothing But A Good Time. A második stúdióalbumuk az Open Up And Say Ah egyik legismertebb felvétele. A kislemez 1988-ban jelent meg, és gyorsan a zenekar egyik védjegyévé vált. A dal hatalmas sikert aratott, a Billboard 600 listán a 6. helyig jutott, Ausztráliában top 10-be került, és Nagy-Britanniában is felkerült a slágerlistákra. A lendületes refrén, a fogós gitártémák és a gondtalan életérzés tökéletesen összefoglalták a korszak glam metal hangulatát. A Nothing But A Good Time az évek során a zenekar egyik legismertebb dala lett, és sokan a hair metal korszak egyik meghatározó himnuszaként tartják számon. A szám számos filmben, sorozatban és reklámban is felbukkan, talán a fiatalabb generáció innen ismerheti. Most pedig jöhet a dal, amely tökéletesen összefoglalja a 80-as évek bulizós rock életérzését. Hát jöjjön a Poison és a Nothing But A Good Time.

93.9.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a Sweet érkezik, mégpedig egyik legnagyobb és egyben legkülönlegesebb slágerével. A Love is Like Oxygen 1978. januárjában jelent meg, és a dalt a zenekar gitárosa Andy Scott Trevor Griffinnel írta, sok szempontból új irányt jelöl ki így a csapat számára. Míg a Sweet korábbi sikerei elsősorban a keményebb gitárhangzásra épültek, a Love is Like Oxygen jóval összetettebb, kifinomultabb megszólalást kapott, a közel 7 perces album változat vonósokat, gazdag vokálharmóniákat és még diszkós határokat is feszegetett, ami merész vállalkozásnak számított a korszak glam rock világában, de hát ki bánja, világszerte komoly sikert aratott, bekerült a top 10-be többek között az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Ausztráliában, Kanadában, Svájcban és Új-Zélandon is. A cím mögött egyszerű, de erős üzenet áll, a szerelem olyan, mint a levegő. Ez a gondolat a fülbemászó dallamokkal és a grandiózus hangszereléssel párosulva a Sweet egyik legidőtállóbb szerzeményévé tette a dalt, Love is Like Oxygen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől,

0: Pantu.
1: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, de már délután folytatjuk tovább, hiszen dél is elmúlt, itt van nekünk a jó foci VB, azon lehet pezsegni, még így a hétköznapokban is. Az a jó, hogy ez a foci VB a hétköznapokat is valahogy ünnepivé varázsolja, de ha esetleg valaki dolgozna jó munkát, aki úton van, annak jó utat, ha otthon pízunk, akkor jó pihit, és mi a legjobb rockzenékkel vagyunk most is, www.rockradio.hu, ott online streamen is lehet bennünket hallgatni, és most egy olyan dal érkezik a Mr. Big-től, amely eredetileg a 70-es évekből származik, Cat Stevens előadásában jelent meg, és ő is sikerre vitte. Ez pedig nem más, mint a Wild World, amelynek egyik legnagyobb ereje az egyszerűségében rejlik. A dal egy szeretett emberhez szól, akitől búcsút kell venni, miközben ott van benne az aggodalom és a jó kívánság is. Vigyázz magadra odakint, mert a világ nem mindig olyan kedves, mint amilyennek látszik. Hát nem látszik kedvesnek egyébként. Mr. Big, Wild World.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán a 4-es főúton Vecső és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrénél a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat, és szintén a 11-esen Tahitótfaluban közműépítés miatt a 30-as kilométer közelében félpályás lezárást vezettek be. Plusz 3629 9939, az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jöhet a Bon Jovitól az egyik személyes kedvencem, ez a Bad Medicine.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, hát a Pantera érkezik, akik igazából már nagyon-nagyon kellemes ismerőseink, hiszen most már rövid időn belül harmadszorra jártak Magyarországon, most a Metallica, hát kvázi vendégzenekar, előzenekart nem mondanék, mert azért a Pantera az egy eléggé kedvelt együttes, na, hogy finoman fejezzem ki magam, és valami egészen fergeteges koncertet toltak le, egy kis koncertet a Metallica előtt. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak ők is, iszonyat jó volt a hangosítás, azért azt hozzá kell, hogy tegyem a Puskás Arénában, és olyan energiákat raktak bele ők is ebbe a kisebb fajta fellépésbe, hogy tényleg nagyon komolyan vették az egészet. Talán Phil Anselmo kicsit sokat ment hátra inni, egy picit talán be volt rekedve, de ez még belefér simán ebbe a zenei műfajba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is örök élmény marad. Ez a Pantera és a Cemetery Gates.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
0: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
4: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom. Feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
0: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, az a kis pénteki Rock délelőtt. Hát hölgyeim és uraim, nagyon gyorsan megy a hét, tovább megyek, nagyon gyorsan megy ez a hónap, már elhagytuk a felét, de most vannak izgalmak, itt a foci VB, úgyhogy ez egy picit már az előbb így megfejtettem, hogy ünnepivé varázsolja az elkövetkezendő egy hónapot is, úgyhogy hát ezek mellé még mi odarakjuk szép csomagolásban a legjobb rockzenéket, és tényleg minden nagyon király lesz. Már most az, mert hogy a Mötley Crüe érkezik, aki 2026-ban ünneplik fennállásuk 45. évfordulóját, és ezt egy nagyszabású észak-amerikai aréna turnéval hát kezdik el megünnepelni. Ez a nyári koncertkörút júliusban indul, a fellépéseken pedig olyan különleges vendégzenekarok csatlakoznak hozzájuk, mint a Tesla és az Extreme, és hát nyilvánvalóan ők se léptek ki a bőrükből, egy nagyon látványos Crüe show-t láthatnak azok, akik eljutnak oda. Ez a White Side.

103.9 Rock FM, hát akkor Metallica, akik ugye nemrégiben léptek fel nálunk, mégpedig június 11-én és 13-án a Puskás Arénában, két különböző setlisttel és két-két különböző előzenekarral, ugye első nap 11-én a Pantera és az Avatar, második nap 13-án a Gojira és a Knuckles voltak az előzenekarok, és a setlistjük tényleg teljesen különböző volt, tehát egyáltalán nem volt átfedés, aztán nagyon-nagyon durván jó volt a hangosítás, és érdekesség, mert hogy tudnék még mesélni a Metallicáról, már meséltem a mai napon. Szóval a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll című dallal kezdték, AC/DC dallal kezdődött mind a két koncert. Na ez volt az egyetlen egy átfedés, és szerintem ennek a dalnak valahol üzenete van, legalábbis James Hetfield olyan aranyosan szokta énekelgetni a színpad mögött, erről készültek videók az internetre, hát azon kívül, hogy ez egyfajta tisztelgés az AC/DC előtt, azon kívül mindenki levonhatja magának a következtetést. Ez a Metallica és a Nothing Else Matters.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges, a kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészektó pihenőhely. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható, kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és megint egy személyes kedvencem, ez a Faith No More és az Epic.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

93 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a csütörtöki, azaz a kispénteki Rock délelőtt, de már annak is az utolsó órájába csaptunk bele. Gőzerővel jön a hétvége. Ha valaki dolgozik, jó munkát, ha otthon van, jó utat, ha otthon pihizik, jó pihit, és egyébként www.rockradio.hu online streamen is lehet bennünket hallgatni, és kell is, hát így a foci VB mellé például retteltesen jól illenek a rockzenék, mégpedig a Sweet érkezik, 1973-ban jelent meg a most következő dal, amely a glam korszak egyik legvadabb és legenergikusabb himnusza, a glam rock korszaké, így értem. Rövid idő alatt nemzetközi slágerré vált, a dal a brit slágerlistán a második helyig jutott, Kanadában pedig egészen az első helyig menetelt, miközben az Egyesült Államokban is bekerült a top 5-be. Tekerjük fel a hangerőt, jöjjön a Sweet egyik legnagyobb klasszikusa, ez nem más, mint a The Ballroom Blitz.

103.9 Rock FM, na azt mondja, pénteken napos idő várható, ekkor az ország nagy részére beköszönt a hőség, a csúcshőmérséklet a hajnali 13-19 fokot követően 30 és 35 fok között alakul, az időnként megjelenő gomolyokból csak néhol fordulhat elő kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, a légmozgás pedig nem lesz jelentős. Hát ez az a kánikula, amire legalábbis én várok, aztán, hogy még ki lesz rosszul, azt nem tudom. Minden esetre nekik is megvolt az esélyük télen. Most mi jövünk, azok, akik a hőséget szeretik. Slayer, Seasons in the Abyss.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, na ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rock zenékák, Lamancsa Krisztián, aztán jön Silly és a Rock the Night, mi pedig találkozunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor, akkor már borzalmasan hétvégi hangulatban, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Mötley Crüe és a Girls, Girls, Girls.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
3: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
4: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a kánikula első napja, ez még szerintem a kezdő csomag lesz csütörtökre. Kellemes délután, Klamancsa Krisztián vagyok, mert hogy ez a 30-31 fokos csütörtök, vagy utána egész hétvégén a péntektől számolva 34-36 fok legyen minimum 3 napon keresztül, de azt gondolom, hogy aki igazán jó hétvégére vágyik, ami igazi nyár és kánikula, na az most megkapja. Viszont jöhetnek a záporok és a zivatarok szombatra is és vasárnapra is, ez amolyan igazi nyári zápor lesz, lehet, hogy úgy fog leesni az eső, hogy mire leér, nincs ideje megmaradni, mert hogy felszárad. Viszont vasárnap jön egy hideg front, ezért a jövő hét elején 33-34 fok lesz, és nem 36 és 37. Micsoda csapások! Egyébként majdnem több, mint egy hétre előre vetítve a távolabbi előrejelzések azt mondják, hogy most nem is nagyon fogunk kijönni napközben a 30 fokos csúcsokból, vagyis, hogy inkább felette lesz a maximum, és sosem alatta.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A komáromi csomópont és Biatorbágy között szakaszosan torlódik a forgalom. A sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás, sok esetben 10-15 percig is állnak a járművek, különös ok nélkül. Aki személyautóval van és a főváros felé tart, annak érdemes az átterelt belső sávot használnia. Dolgoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában, ugyanígy a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában is, lezárás van a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál, és továbbra is hétköznapi lezárás van a Pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM jó volt, nagyon jó. Marvin Leaday, művész nevén Meatloaf, Grammy-díjas amerikai rockénekes és színész, aki itt hagyott bennünket 2022. januárjában. Eredetileg Dallasban született 1947-ben. Leginkább a Bat Out of Hell album trilógiájáról ismert, amely a Bat Out of Hell 77-es, Bat Out of Hell 2-es, Back into Hell 1993-as, és a harmadik, The Monster is Loose 2006-os című lemezeit jelenti. Sosem lehetett ettől megszabadulni, a denevér kijön, meg bemegy, meg visszamegy, és hódít. Egyébként 43 millió példányt adtak el a lemezből, vagy a trilógiából, és 30 évvel később is évi 200 ezer kelt el belőle. Összesen 9 évig szerepelt a toplistákon, és minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott lemeze. Érdekes módon Meatloaf egyik leghíresebb slágere mégis a 90-es évekből jön, I'd Do Anything for Love, But I Won't Do That, mert hogy Grammy-díjat is kapott a legjobb szóló rockénekesi teljesítmény kategóriában, és ugyanezekben az években énekelt egy nagyon hasonló dalt, I'd Lied For You And That's The Truth. Hazudnék érted, és ez mind igaz. De van egy olyan dal, amelyet Jim Steinman írt eredetileg, és eredetiben ő is énekelte, vagyis a szerző, de sosem jobban, mint Meatloaf, akinek az összes dalt írta eredetiben. Íme Meatloaf a Rock FM-en, most ez a Rock and Roll Dreams Come True.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, és a csütörtöki rock délután borult az idő most már órák óta, de a kánikula nem tágít, sőt, ezekben a napokban akar belelendülni igazán. Kellemes délutánt, Klamoncsa Krisztián vagyok, a csütörtöki csúcsok még megállnak 30-31 fok körül, egyébként amikor süt a nap, rendkívül magas az UV-sugárzás. A következő napokban jön a 34 és a 36 fok, vasárnap egy hideg front, egyébként egész hétvégére, szombatra és vasárnapra jöhetnek a záporok és a zivatarok, szombatra nem annyira, vasárnapra viszont a hideg fronttal inkább több lehet a csapadék, ha egyáltalán lesz valamennyi, nyári záporra lehet számítani, intenzív felhőszakadásokra nem annyira, és akkor, ha jön vasárnap a hideg front, akkor a heves kánikulából mondjuk a 36 fokos stabil állandó hétvégi csúcs hőmérsékletből hét elejére már csak 33-34 lesz. Kimondotta hűvös lesz, vagy mégsem. Útinform legfrissebb, egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után. A 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el jelenleg a sérült jármű. Dolgoznak az M7-es autópályán továbbra is a Budapest felé vezető oldalon, a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig mozgóteréléssel a külső sávot lezárták. Budapesten sávlezárásra kell számítani a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter-Ferenc utcában is. Lezárás van a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál, és hétköznapi lezárás van a pesti alsórakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM háromszor, hát csak kétszer, hogyha egészen pontosak akarunk lenni. Történt ugyanis, hogy 1973-as a Slade és a Come On Feel The Noise, a feldolgozás 10 évvel később, vagyis hogy jön mindjárt a Quiet Riot és a feldolgozás. Előtte 1973-ban, ha már a Slade dala ebben az évben hasított, a versenytársak Elton John és a Crocodile Rock, Paul McCartney and the Wings és a szerelmes dal a My Love, Doobie Gray és a Soft Rock, melynek címe Drift Away, vagy a The Sweet ügyeletes slágere 73-ból a Little Willie. És hát persze, amit annak idején a Rock Lexikon külön kiadásában is bemutattam a 70-es évek igazi rockjából, Grand Funk, We Are an American Band, és 10 évvel arrébb pedig olyan slágerek voltak 1983-ból, mint a The Police és az Every Breath You Take, Men at Work és a Down Under, Bonnie Tyler elképesztően nagy világslágere, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler egyébként az elmúlt hetekben kómában volt, és kórházban, most ellátásra szorul, de felébredt a kómából, egy fél világ drukkolt neki, így aztán nem lehet eleget emlegetni az óriási sikereit, és még 1983-ból Bob Seger and the Silver Bullet Band, vagy David Bowie, és az ismételt világsláger a Let's Dance, és hát persze az év egyik kiemelkedő feldolgozása pont ez, Quiet Riot és a Come On Feel The Noise.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter-Ferenc utcában is. Lezárás van a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál, és van egy hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton hétfőtől péntekig, aztán meg hétvégi szombatra és vasárnapra. Sávlezárások még a fővárosban, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a Jászberényi út szervíz útján, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Lezárás van továbbra is a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és továbbra is buszsáv kialakítása zajlik a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: Boldog 70-es évek, amikor még Jefferson Starshipnak hívták az egyébként Starship elnevezésű csapatot. Na jó, nem volt ez mindig így, mert hogy a kezdetek kezdete, 60-as évek vége, Jefferson Airplane. Na de térjünk vissza a 70-es évekbe, bombasztikusan jó zenéket csináltak a rock vonalon, mint például ez is, a Jane. Klamoncsa Krisztián vagyok, a csütörtöki rock délutánban a folytatás 17 óra után, Queen és a Killer Queen, ez is 70-es évek. She's a killer queen,
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám. 10.00. A gyerekek már a kalandbirodalomban. 10.01. Anya egy pihentető masszázson. 10.02. Én egy tökéletes kávéval a teraszon. És ez még csak a délelőtt. Le Primor Hotel & Spa, ahol mindenki megtalálja a saját pillanatát. A mi időnk, a mi választásunk. Információ és szobafoglalás leprimore.hu.
2: Építsd!

103.9 Szókefem, és a csütörtöki rock délután nem lehet eleget beszélni azokról a számokról, amelyek 36 körüliek. Na jó, egészen pontosan 31, 34, 36. Ezek a következő napok csúcs hőmérséklet mérlegei, hajnali felmelegedés 18, 19, 21, 23 fok. A következő napokban és még jövő hét elején is. Kellemes délutánt kívánok, Lamoncse Krisztián vagyok, vissza a Queen szenzációs munkásságához. Tulajdonképpen 75 előtt azért annyira nem volt szenzációs, bár jelentettek meg különböző dalokat. Talán az első igazi nagysláger pont 1974-es a Killer Queen, és ez még a Bohém Rapszódia előtt jelenik meg, meg a Now I'm Here című daluk is, és utána viszont 1975-től szuperslágerek a szupersztároktól, mint a You're My Best Friend, a Somebody to Love, az Old Fashioned Lover Boy, és ugye az évtized végére, 70-es évek utolsó évei, ezeket már mindenki ismeri, We Are the Champions, We Will Rock You, Bicycle Race, vagy a Fat Bottom Girls, és a Don't Stop Me Now. A felsorolás megint nem teljes, mert hogy hirtelen 79-ből átlépünk a 80-as évekbe, 1980-ig mondjuk hivatalosan ez még a 70-es évek, de jönnek az amerikai listavezető slágerek, a Crazy Little Thing Called Love, és az Another One Bites the Dust, és ez mind-mind 1974-től a Killer Queen-től számolandó. Két személyautó koccant az egyes főúton Budaörs belterületén, a Szabadság úton, ilyeneket tudok a Budapest környéki közlekedésről. Az Útinform azt írja, a 6-os kilométernél jelenleg útszűkület nehezíti az előrejutást. Korábban mondtam már, egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Budapest felé a Fácános pihenőhely után, a 38-as kilométernél a belső sávot foglalja el a sérült jármű, és talán ezekben a percekben befejezik, de dolgoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig mozgó tereléssel a külső sávot lezárták. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, ha nagyon rövid dalok találkoznak. Persze ez most nem a Delamitri és a Roll to Me, vagy nem a Lumineers és a Ho Hey, mert hogy manapság is vannak 2 perc körüli dalok, de régen is. Lord és a kisfiú csak 2,5, és nagyjából ugyanennyi Damn és Van Morrison és a Gloria. Ez mind-mind ritkaság számba megy egyébként az elmúlt néhány évtizedben, mert hogy az igazi 2-2,5 perces dalok mekkája az a 60-as évek volt, és hozta a Beatles, meg hozta a Rolling Stones is a rövid slágereket, meg aztán mások is, akik a beat korszakban vagy a beat rock korszakban igazán jók voltak. A 70-es években kezdett kimenni a divatból a rövid kislemezek vagy rövid slágerek gyártása, aztán megint divatba jött, de akkor meg már kuriózum számba ment. Íme 2, egymás után most a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter-Ferenc utcában is. Lezárás van a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál, és van egy hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton hétfőtől péntekig, aztán meg hétvégi szombatra és vasárnapra. Sávlezárások még a fővárosban, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a Jászberényi út szerviz útján, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Lezárás van továbbra is a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és továbbra is buszsáv kialakítása zajlik a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Nagyon-nagyon szerettük ezt a dalt, eredetiben ez az eredeti, U2 és a One, és aztán utána fél világ megmozdult, amikor Mary J. Blige, szuper R&B énekesnő beszállt ebbe a dalba, és akkor megjelentették másodszor is, Bono és Mary, és a közös vokál férfivel és nővel, ugyanígy U2 és a One maradt, csak egy kicsit másképp szól, meg lehet ötvözni a különböző stílusokat. Klavancsek Krisztián vagyok, jön a kánikula. 18 óra után is részletek az időjárásban, és Gary Moore Walking by Myself.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. június 22-ig érvényes!
3: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől,

103.9 Rock FM, a júniusi időjárás igazi forró nyárra kezd hasonlítani, mikor, hanem most. Ráadásul a következő két hétre előre, a távolabbi előrejelzések is azt mutatják, hogy nem jövünk ki a 30 fokból, inkább felette maradnak a napi csúcsok. Most csütörtökre is 30-31 fok a napi csúcs, aztán péntekre már 34 fok, és onnantól kezdődik az igazi kánikula rengeteg napsütéssel, magas hőmérsékleti értékekkel, ami a hétvégére még fokozódik. Ha a péntek nem a hétvége, akkor szombat és vasárnap mindenféleképpen 36 fokkal, pici csapadékkal, záporokkal, zivatarokkal, de aztán vasárnap talán intenzívebb is lehet az égdörgés és a villámlás, vagyis hogy fenyegető sötét felhők jönnek egy hidegfronttal, megpróbálja elhűteni hétfőre és kedre a 36 fokot, lesz belőle 33, illetve 34, de utána is marad a kánikula, tartósan 33-35 fokokkal, hidegfront vasárnapra, ide vagy oda. A hajdali felmelegedések is kezdetben 18-19, később 21-23 fok körül tartósan megmaradnak.

103.9 Rock FM, a V-motorok sosem adta fel, csak legfeljebb átalakult. Leer Istvánnak is, és Demjén Ferencnek is lett szóló karrierre, ráadásul egyik daluk jobb volt, mint a másik. Mindez a 80-as években történik, amikor a 80-as években Alanis Morissette még csak figyelgette a diszkó műfajt, és gondolta, hogy ezzel kellene foglalkozni, de nem nagyon mondta neki senki, hogy a diszkó a 80-as években már nem annyira megy, mint mondjuk a 70-es évek végén, vagy a 70-es, 80-as évek váltásánál. Az európai diszkó az meg egészen más, lévén magyar származású Alanis Morissette az anyukája nyomán, de egyébként kanadai születésű. Alanis Morissette legutoljára a 2026-os futballvilágbajnokságon Kanadában elénekelte a pálya közepén a himnuszt, amikor a kanadai nyitó mérkőzés volt. Alanis énekel most a Rock FM-en, a dal címe You Oughta Know.

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter-Ferenc utcában is. Lezárás van a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál, és van egy hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton hétfőtől péntekig, aztán meg hétvégi szombatra és vasárnapra. Sávlezárások még a fővárosban, az 1. kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a Jászberényi út szervíz útján, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Lezárás van továbbra is a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és továbbra is buszsáv kialakítása zajlik a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a 13. kerületben a Dráva utcában és a Rejter-Ferenc utcában is. Lezárás van a 7. kerületben a Csengeri utcában, a Veselényi utcánál, és van egy hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton hétfőtől péntekig, aztán meg hétvégi szombatra és vasárnapra. Sávlezárások még a fővárosban, az első kerületben a Hunyadi János úton a Donáti utca előtt, a Jászberényi út szervíz útján, a Dózsa-György úton a Tököli út közelében, és van egy útszűkület a 19. kerületben a Bátori utcában. Félpályás lezárás van a 22. kerületben a Szabadkai utcában, a 11. kerületben a Sáfrány utcában és a 3. kerületben a Királyok útján a Pünköstfürdő utcánál. Lezárás van továbbra is a 10. kerületben a Sörgyár utcában, és továbbra is buszsáv kialakítása zajlik a 11. kerületben az Egér úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM a júniusi időjárás igazi forró nyárra kezd hasonlítani, mikor, hanem most. Ráadásul a következő két hétre előre a távolabbi előrejelzések is azt mutatják, hogy nem jövünk ki a 30 fokból, inkább felette maradnak a napi csúcsok. Most csütörtökre is 30-31 fok a napi csúcs, aztán péntekre már 34 fok, és onnantól kezdődik az igazi kánikula rengeteg napsütéssel, magas hőmérsékleti értékekkel, ami a hétvégére még fokozódik. Ha a péntek nem a hétvége, akkor szombat és vasárnap mindenféleképpen 36 fokkal, pici csapadékkal, záporokkal, zivatarokkal, de aztán vasárnap talán intenzívebb is lehet az égdörgés és a villámlás, vagyis hogy fenyegető sötét felhők jönnek egy hideg fronttal, megpróbálja elhűteni hétfőre és kedre a 36 fokot, lesz belőle 33, illetve 34, de utána is marad a kánikula, tartósan 33-35 fokokkal, hideg front vasárnapra, ide vagy oda. A hajnali felmelegedések is kezdetben 18-19, később 21-23 fok körül tartósan megmaradnak.

103.9 Rock FM a rock délutánokból általában 8 óra körül már Rock the Night van, és hogyha az éjszakai műsor következik, este éjszakai műsor, akkor lehet, hogy nem jó címbúcsúzásul, hogy álmodban jönnek a démonok, viszont ez a Szenátor egyik legjobb dala. Klavoncse Krisztián vagyok, Bődi Szili a műsorvezető, most 8 órától köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök, az már a péntek, a kánikulai péntek délután és a hétvége.

Jó estét, Budapest, szevasztok, rockerok, mindenkit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonnál, Bűvi Szilárd, Szili. A Rock the Night minden este, Rock the Night, és természetesen hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit, és jönnek a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk még mindig 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen torka szakadtáig. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, beindul a Rock the Night, kalandra fű!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM. Június 18-án is nagyon gyönyörű estét kívánok nektek, mindenkinek, akinek a rock csörgedezik a vérében. Ma van az év 170. napja, és az évből még 196 nap van hátra. A névnaposaink Arnót Borsod megyében van, Miskolc után, kérem szépen, Felső Zsolcával szemben is még így is lehet hívni a gyereket, azért ez nem rossz. Imádkoztál, de ez nem volna. Ez is van. Azt mondja, Dolores, nagyon jó, az ilyen táncos név, a Dolores az egy ilyen 60-as évekbeli táncos név. És akkor jönnek a különlegesek, mint Eufémia, Evódia, Levéd, Levédi, Levendula, Márk, és aki, jó. Ki ünnepel ma a legjobban a Spejszfalán, a nagy naptárban? Természetesen Arnold Schwarzenegger és Levente Péter.

103.9 Rock FM. Na hát, akkor mindenki vigyáz, mert hogy születésnaposunk a mai napon nem más, mint Sir Paul McCartney. Ma 83 éves a jó öreg Paul McCartney, és milyen jól néz ki, és milyen jó egészségnek örvend. Múltkor is láttam vele egy ilyen interjút, és hát azt gondolom, hogy ilyen 83 éves szeretnék lenni. Szóval a Beatles legendás basszusgitárosa és dalszerzője, aki mellesleg ugye gitáron is és zongorán is egész jól játszogatott, és megmondom őszintén, nekem ő volt a kedvenc Beatle, nekem ő volt maga a Beatles. Szerintem, hogyha kivesszük Paul McCartney alkotói vénáját a Beatlesből, akkor szerintem a 60%-a is elveszlik mindannak, amit onnan hallottunk. Szóval a pályafutása egyébként Paul McCartneynek ugye nem ért véget a Beatles-szel, a Wings frontembereként is ugyanolyan sikeres volt, ezernyi koncert és számos Grammy-díjat szerzett. McCartney zenei hatása generációkat inspirált, legyen szó rock, pop vagy modern kompozíciókról. Az Isten éltesse Paul McCartneyt! Let

93 Rock FM. Tudtad, hogy 1815. június 18-án zajlott le a híres Waterloo-i csata? Ez volt az a nap, amikor Napóleon végleg elvesztette hatalmát, miután vereséget szenvedett a Wellington hercege vezette Brit-Holland és Blücher tábornagy által vezetett poros seregektől. A csata nem csak a francia történelem egyik fordulópontja, hanem Európa térképének újrarendezését is elindította. Waterloo ma is a sorsfordító vereség szinonimája, és érdekes módon 1974-ben az ABBA is erről a csatáról írta meg első nagyslágerét.

FM 103.9 Rock FM, gyerekek, a híres amerikai hegymászó Tommy Caldwell június 18-án született 1978-ban. Ő az első ember, aki megmászta a Yosemite Nemzeti Parkban található El Capitán híres Down Wall nevű útvonalát, ami addig megmászhatatlannak tűnt. A 19 napos mászást partnerével Kevin Jorgessonnal együtt hajtotta végre, pusztán kézi kapaszkodással, biztosítás nélkül. Caldwell története nagyon sok embernek ad erőt, ugyanis elvesztette a mutatója egy részét egy balesetben, de ő mégis újra tanult mászni, és ma a sportág egyik legnagyobb ikonja.

93.9 Rock FM. Tudtátok, hogy a világ egyik legfurcsább futóversenye június 18-án zajlik az angliai Gloucestershire-ben. Ez a híres sajtgurító verseny, erről láthattok egyébként nagyon sok videót a YouTube-on, shorts videót, meg mindenféle videót. Szóval ez a híres sajtgurító verseny, ahol egy hatalmas double Gloucester sajtot gurítanak le egy meredek domboldalon, és a versenyzők megpróbálják utolérni, vagy legalábbis túlélni a zuhanást. A dolog annyira veszélyes, hogy gyakran hát törnek végtagok is, repednek a fejek agyba főbe. Ennek ellenére minden évben több százan indulnak köztük profi sportolók és vakmerő turisták. Az eseményt világszerte közvetítik, és már kultikus státuszt ért el.

93 Rock FM. Tudtad, hogy 1928. június 18-án született Tibor Fischer, magyar származású brit író édesapja, aki a forradalom után emigrált. Bár Fischer maga 59-ben született, már Angliában, mégis erősen kötődik a magyar gyökereihez, és műveiben is gyakran jelennek meg közép-európai hangulatok. A Béka segge alatt című regénye 1992-ben nagy sikert aratott, sőt Booker-díjra is jelölték. Érdekesség, hogy Fischer eredetileg sportújságírónak készült, de történelmet és nyelveket is tanult, és végül a fikció világa vonzotta be igazán.

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy 1983. június 18-án utazott először az űrbe Sally Ride, az első amerikai női űrhajós. Az STS 7 küldetés keretén belül a Challenger fedélzetén 6 napot töltött az űrben, ahol többek között műholdakat bocsátottak ki, és különböző kísérleteket végeztek. Ride különösen fontos alakja lett a nők tudományos pályán való megjelenésének, később fizika professzor és oktatási tanácsadó lett, és sokat tett a lányok természettudományos képzéséért.

93 Rock FM, tudtad, hogy 42. június 18-án a BBC-n keresztül elhangzott a híres Apple to the French people, azaz Charles de Gaulle tábornok üzenete a francia ellenálláshoz. Ez a beszéd a náci megszállás alatt álló Franciaország lakóit hívta fel az ellenállásra, és később a francia ellenállási mozgalom egyik szimbólumává vált. Bár eleinte kevesen hallották, a felhívás történelmi jelentősége azóta is hatalmas. Charles de Gaulle ezzel vált a szabad Franciaország hangjává, és később az 5. francia köztársaság első elnöke lett.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, én hozom a földkeresség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatók vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM, 1986. június 18-án adta ki a Queen a Kind of Magic című albumát, ami egyben a Hegylakó című film hivatalos zenei aláfestése is volt. A film is kultikus lett, hát és az album is természetesen. Az album nem csak a rajongók, de a kritikusok körében is nagy sikert aratott, olyan slágerekkel, mint a Who Wants to Live Forever, vagy a One Vision, vagy éppen a címadó dal. Freddie Mercury hangja és Brian May gitárjátéka itt is ikonikusat alkotott, és az album turnéja volt az utolsó, ami Mercury még teljes erőbedobással részt vett. A lemez már a klasszikusnak számít, a rock

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön liebe Gäste, tschüss liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

Wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.